Kapitiakatsuale yung aoksok tumiltak. Tusabo si CKLB kunit no nakakaktut na lao tatigun. Imgyo hingi tuhak nakluaktut.